ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Yeah.
1: You know what?

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked felé. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobrát.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Spring is my love. This is spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which will fill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

0: 10 óra van.
1: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
2: Yo, yo, yo.
1: Turn your radios up. 80-as évektől napjainkig.

tettek, remélem mindenki fantasztikusan érzi ezt a nyarat, ami éppen itt beborult, és egy kicsit ilyen kataklizm előtti pillanatoknak lehetünk tanulni, nem tudom, hogy ebből lesz eső, nem lesz eső, de majd erről kicsit később. Ezért a Bakalit, benne pedig a Boriszkát halljátok élőben, egyenes meg kicsit lebarnulva, láttátok a melit.

nagy közön, kedves hallgatóna, Simon Melindére nekünk, a most megyünk Pest Egyetemre diplomaosztóra, és a hallgatók is persze üdvözlünk, nagy lányunk meteorológusi szakból diplomázott, és nagyon büszkék vagyunk, mert ugye látom akkor a summa cum laude, ugye az ötös teljesen, úgyhogy gratulálunk, kedves Simon Meli, bár a lányod nevét nem árulta, de hát akkor maradjon úgy, hogy nagy lányunk, és remélem akkor ő kicsit jobban meg tudja jósolni majd az időjárást, mint ugye a mostaniak. Gratulálunk még egyszer a summa cum laudéhoz, és persze mi is büszkék vagyunk ránk a kollégáink nevében is, sok boldogságot ez a kellemes és szép szakmához.

Gyerekes oldalnak is kellemes szél dobot kívánok! Üdvözlet Nánán a srácoknak! Pakolunk egy zsibilapot Katimóval, Zsolti Ruszának is kitartást a munkához, remélem nem főttök meg és nem is áztok el, mert mind a kettőből lesz ma erre példa, úgy tűnik.

mi viccológia? Mondja, mivel magyarázza faggatja a vállalkozás ügyvéd a tárgyaláson a férjet, hogy 5 évig nem beszélgetett a feleségével? Nem akartam a szavába vágni. Hát pedig ugye, amikor egy nőnél megindul a beszédfolyam, tisztelet a kivételnek, csak abból elég kevés van, akkor egyetlen egy dologgal tudunk mi férfiak közbevágni az igen drágámmal. Na mindegy, a férj összeveszik a feleségével, de úgyhogy nem is beszélnek egymással, mivel korán kell munkába menni, ír egy célodat az asszonynak a hűtőre. Légy szíves, kelj fel reggel 5-kor, hogy elérjem a buszomat. Másnap reggel kipihenten ébred a férj, és döbbenve veszi, tudomásul 8 óra van. Épp elkezdeni szidni az asszonyt, amikor a hűtőre rakott papírra tévedett tekintete. Reggel 5 van, kelj fel, írja Marcsi. Igazából ez is egy jó felkeltés, nem? Azt mondja, mondja pincél maguknál, mindig ilyen rosszul főznek, csak ötször egy héten, mi van a másik két napon, kisen nyitunk? Hát igen, ez egy érdekes mutatvány.

Már nem is érkezési sorrendben, de akkor Ari Bálint úrnak is kellene ezt jutabot kívánunk, hogy ő is mindenkinek jó munkát írjatok magatokra, üt Ari Bálint, DJ Balukonyon a Toyota M5-ből a fényező műhelyből, ahogy fényező műhelyből, én szoktam mondani, szavasz, kakugavi, szavasz, így, hogy meleg füllet időske van, igen, szarvas gedén is, ezek szerint, hát itt Tatabányán is ilyen füllet, ez a, tudod milyen idő ez? Ez amikor valakit pofán vágnak és nem tudja eldönteni, hogy bőgjön vagy se. Tehát nagyjából erre tudunk asszociálni. És a István úr, szervusz Erdélyből, Erdőszentgyőgyből szokásosan családilag, és Koller Gábornak is szervusz, jó napot kívánok, guten Tag!

megint tömegközlekedésről kell szólni, és tényleg nem ez az én heppem, csak ugye ezek a tapasztalatok folyamatosan beépülnek ide a kollektív tudatba. Hát ugye okulván az előző hét vonatos retteneteiből úgy gondoltuk, hogy a nyaralást azt busszal fogjuk megvalósítani. Hát vegyesek az érzelmeim. Lefelé leszámít, hogy kurva kényelmetlen ülések vannak a mostani buszokon. De aránylag pontosak, jó volt a klimatizáló berendezés, és aránylag időben leértünk. Visszafele úgy döntöttünk, hogy talán keresünk egy olyan buszt, ami Sió Pokló Tatabányáig egy seggel visz minket. És van a menetrendben olyan, menetrendben mondom még egyszer, azt hitted mi? Gyerekek! Gyönyörű szép fehér busz, de tényleg ez a legigényesebb, magas emelésű, luxusüléses, hátradönthető. Na mi nem működött benne, gyerekek, a klíma? Na most! Ez egy olyan busz, aminek sehol se volt nyitható az ablaka, se a teteje, és hogyha szerintem az ajtót kinyitottak, akkor letiltott a rendezvény. Elindultunk Siófokról olyan 35 fokos körülbelül a levegőbe belülről, ami még fogyott, hiszen a motor térve levő levegőt is körbe áramoltatta a buszon. Hát én általában jól bírom a hideget meg a meleget, én olyan szalú voltam. Hát Fehérvárig bírta a sofőr, és aztán lecseréltek egy másik buszt. Kicsit később értünk, az a nem volt vészes. Az a sofőrnek úgy nyomta neki, azt hitt, hogy az Ayton Senna egyébként. Tehát voltak olyan kanyarok, amit 110-zel vettünk be busszal, basszus, érted? De ezt leszámítva, én azt nem értem, hogy ha legyártanak egy buszt, az eleve már a konstrukcióban nem értem, hogy miért nincs B-verzió akkor, hogyha elszalódik a klíma. Tehát most már azért a nyarakban kell a klíma, közben leredt az eső, érzem az illatát, tök jó. Szóval az a vicces a dologban, akkor még viccesnek tűnt, hogy felszálltunk, és mondom, itt fogunk élve megfőni, addig vicces volt. Na most, amikor elhagytuk Siófokot, utána úgy tűnt, hogy ez nem vicces, mert ez tényleg így fog történni, itt döglünk meg mindannyian. És Fehérvárig azért véltünk, kérem szépen tisztelettel, hogy ez miért nem ugyanolyan műszaki probléma, hogyha nem működik egy klíma egy teljesen bezárt vasdobozban, mintha mondjuk nem megy a motor, vagy valami hasonló. Mi a tökömnek kellett nekünk Fehérvárig Siófoktól szenvedni a buszon? Miért nem volt az, hogy ott hagyjuk a francba, megvárunk egy klímát, vagy átcserélünk egy buszt, aztán megyünk Isten hírével, ezt fölfogni nem tudom. De komolyan mondom, a lábamról folyt, én nem vagyok izzadékony ráadásul, a lábamról ömlött a víz. És ez az, amikor azon a lélegeztetőket próbáltam mindenkit tekergetni, arra is forró lebegő jött. Hát valószínűleg az iraki bevetésen így érezték magukat a katonák, plusz ugye az atomcsapás, ami hál' Istennek nem történt meg. Szóval, na tisztetek kérem az ilyen volános szervezőket, tudom, hogy minden el tud barul. Ha már vettetek olyan szarbuszt, ami marha szép, de ha elrongyolódik rajta, akkor nem lehet kiváltani a klímát mással, akkor legalább, hogyha kijön a probléma, akkor a sok barom utast a pénzért, ne azért makogtassátok már ilyen buszokkal. Akkor tessék félreni, vegyétek elő a régió Ikaruszt, annak ki lehet nyitni mindenét, aztán akkor az, ami már jó hazajövő. Úgyhogy hát ez egy kicsikét rányomta a végén, amiként a fantasztikus nyaralásunk volt, de egyébként ez rányomta a bélyegét. Na, Manuel Azaria, Dada után pedig golájdázunk, egy kicsit jön a Club Hand, vagy mi?

kérdésem a 25 Celsius fokot mérjünk az ország nagyobb részén, és bizony-bizony borult az időjárás, első fokú figyelmeztetés zajlik éppen zivatarra, melegfronti jellegű tünetek viszont jelentkezhetnek, hogy mi is érdemes, hogy rajtunk legyen az a nyári ruha, mindenképpen maradhat, viszont záporok is jöhetnek, maradjanak árnyékolások napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Zábor csak elvétve fordult elő azért, gyenge mérséket lesz az északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul az átlag hőmérséket. Ugye ne felejtsük ezt, árnyékban mérjük, tehát hogy ennél a napon melegebb lesz. Magyarország külön idősel az elég sok helyen van ez a pici zápor, úgyhogy az előrejelzés a térképet nem igen követi, de hát ki tudja, meddig tart ez ugye még. De aztán hétvégén megint csak hát mondjuk úgy, hogy vasárnapig jön a nagyon meleg, aztán lesz lassú lehűlés, de nem kell nagyon félni ettől. Hát egy pénteken sok napsütés, kánikula lesz, majd 14-21 fokról melegszik, 31 és akár 37 fokra a levegő. Hú, de szépen mondtam, 7 fokra bizony. A délutáni órák második felében nyugaton és egy közeledő hidegpont hatására kilakul a zápor, zivatar, és hát bizony élénk lökéssel kísérletik a déli szelet. Szombatra virradó van, aztán nyugaton, észak-nyugat felől jön egy hidegpont, ez hozhat zápor, zivatart, majd napközben főként észak-keleten és nyugaton, délnyugaton fordult elő helyenként konvektív csapadéket, azt jelenti, hogy nagy arányú. Feltámad többnyire a szél is, kora délután 17-23, délután 26 és 35 fok közötti értéket méretünk. Továbbra is az Alföldön lesz egyébként a legmelegebb, hát jellemző módon. Vasárnap pedig a front érkezésével estétől egyre több felé föltámad az északnyugatira forduló szél. A zivatarokat viharos lökések kísérletik, a csúcson mérséket az mindig 28 és 34 fok, tehát azt gondolom, hogy nagyon jó nyári időjárás lesz. Egyébként a zivatarok meg ilyenek azért kellenek, pláne a csapadék ugye nagyon. Csütörtökön orvos, meteorológusok írják, hogy jöhet a fejfájás, a migrén, a fáradékonyság, dekoncentráltság mindenképpen jelentkezhet, és hát bizony a napos időszakok jó hatással lesznek a hangulatunkra, erősítsük immunrendszerünket. Közlekedés, meteorológia, délután már csak néhol fordult elő egyes zápor, esetleg zivatar, ekkor már túlnyomóan napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsuk megfelelő követési távolságot, ez nagyon fontos, és a buszokat is engedjétek előre, gyerekek, ahol lehet, ez is nagyon fontos. Jelentés, Pázsitfőfélék alacsony, Útifő alacsony, Kender és Libatófélék szintén alacsony, Csalánfélék, Ködepes és Gombák magas koncentráció vannak a levegőbe, ezek ellen tessék védekezni. A Balcsinál délután visszatér a napos gomoly felhős időjárás, egyébként ott most esik, a csúcsfőmérséket 28-29 fok közé alakul majd, és a vízfőmérséket nagyon kellemes, 24 Celsius fokos, én csak mondanám, hogy Siófoknál is nagyon meleg, aztán picikét hűvösebb, ettől függetlenül nagyon-nagyon jó strandra, abszolút alkalmas a folyó és a tó is. Csak óvatosan.

Melírja egyébként, nagyon igaza van, hiszen egy társam volt ebben a tegnapi kalandban, hogy, illetve hát Barnabás fiunk is velünk együtt élvezte ezt a fantasztikus buszadást. És igazából is fejében nem is az volt, hogy a félig megfőtt utasok szálljanak fel előre, nem, hanem akik ott várták a busz, kicsit kibővített menetrenddel, azokkal együtt szálltunk meg, és mi a utoljára. Nem annyira kényelmes helyünk volt, a bőröndöt végig fogni kellett, mert nem volt bőröntartó, úgyhogy nem volt csomagtartó alul. Így hát aztán egy picikét ilyen indonéz kirándulásra sikeredett a hazafelé út, természetesen legközelebb a mába próbálkozunk. Hát igen, csak mondjuk ugye lehet, hogy akkor nem másnapra karácsonyra érünk az utat. Egybe lehet kötni a nyaralást a karival. Na. Kérdezem, Rubi György azt írja, hogy hali-hali Alföldön mondod, jó lesz az idő. Jelentem Szarvason két hete nem, hogy eső, de még felhős volt. Rohadunk a tetőn, bakker. Üd a szredeseknek, jövő héten Tali. Ja, hát SDR-eseknek én meg egybeolvastam. Jó van, ennyi. A kedves SDR-esek, jövő héten Tali, Rumi György úr, úgyhogy ez egy jó hír. Viszont én azt mondtam, hogy ott lesz a melegebb Alföldön, tehát csapadékosan, és nem tudok továbbra sem ígérni arra felé. Inkább a Dunántúlon esik esdekél. Ettől függetlenül hát remélem, hogy arra is lesz majd csapadék. Figyelj, hétvégére ígértek egyébként egy nagyobb frontot, hogy aztán mennyit kaptok ki belőle, ezt nem tudom, de remélem Szarvason is túlélőbe tudtok kapcsolni. Tessék többet figyelni, és ne felejtsétek el, mindig elmondom, fogyasszatok sok-sok-sok folyadékot, kedves Szarvasiak, és persze természetesen Rumi György úr.

kérem szépen, 9:46 a frissítés. Szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint figyelj Szabi, Biatorbágy térségében az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakult ki a külső sávon, aki teheti, ugye a személyautóval az átterett belső sávot használja, sajnos csak személyautóval. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenő helynél megkezdték a helyreállítási munkákat, a tegnap történt sajnos súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenő helyen keresztül terelik, mert 2-3 kilométeres ugye a tolódás. Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és 35-ös kilométer között mozgóterelés mellett dolgoznak a munkások, így csak egy-egy sáv járható. Na, azt mondja, hogy a 61-es főúton Nagykönnyű határában két személy autó ütközött össze, a 68-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon viszont lezárták egy műszaki hibás kamion miatt a teljes Annahegyi pihenőhelyet, az de jó lehet. A Duna alacsony vízállása miatt több menethem szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése ugye módosult. Július 13 és 19 között Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrádi és a Visegrádi-Hop-On, a Visegrádi-Esztergomi és az Esztergomi sétahajó szárnyos hajójáratok nem tudnak ugye közlekedni, ezért nem is közlekednek. A budapesti hajójáratok viszont üzemelnek. Indulás előtt tessék tájékozódni az aktuális menetrenden a Mahart oldalai. Az M8-as autót a Drávafűzes közelében a 188-as és a 189-es között lezárták az osztrák oldalon folyó munkavégzés miatt. A forgalmat a 188-as kilométernél levő Drávafűzes csomóponton keresztül a 8-as főút felé terelik. Aztán a Magyar Közút Uddi üzletág 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdetett az M6-os autópálya Iván Dádat országhatár közötti szakaszra. Ugye az azt jelenti, hogy az érintett 2,5 km hosszú szakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében egyelőre nem lesz szükség úti bevallásra, sem viszonylati jeddel, sem pedig a fedélzeti eszközzel. Mindenféle más határinformációkkal a www.polit.hu oldal tájékoztat, ma is figyelszatok magatokra, Boriszkára, szétbányokra, és haza is várnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult, na meg nyilván egy jó kis ebédre, na vetessetek ma is óvatosan, nem sokára kosmológia, aztán Boriszkó, meg persze sok másnak jó zenék, ívérkezik, ismét átdolgozunk.

Varga József Unnak is kellemes szétabot kívánok, aki hát egészen pontosan Kótajról hallgat minket. Szervuszom, köszönöm szépen, hogy itt vagyunk, és örülök, hogy tetszenek a muzsikák. Ebből leszek egészen 12 óráig. Itt van velünk Egerben, nyaralás közben, családostól, Super DJ Rádiót hallgatva, Hófi úr, hát kérem szépen. Remélem a várat is meglátogatjátok, de a meccsetbe csak óvatosan fölfelé, mert eléggé szűk az a följáró. Szervusz, szervusz, szervusztok! Sziasztok, kedves Hófi család!

szépen kiderült, hogy nem csak a Pergamonban zöld ház, hanem bizony Sziget Újpalon is található, kozmológiailag Földes István János úr találata. Az ötes vízérje is pam, aminek ne téleszem meg senkit a nevét, mert ő túrázás és tudnaparti fürdőhely keresés közben akadt rá erre a gyöngyszemre. Sziget Újpalon mellett közvetlenül a Dunaparton az író, és ő szavait idézném. Egy impozáns, kívül árnyékos, belül hűvös, szépen kidolgozott, belsővel rendelkező helységről van szó. Amennyire eldugott, annál élőbb a hely. Nyáron többször tartanak tematikus bulikat, ingyenes buszjárattal a településről. A Google keres oldalokon nincs itt a tartás, de élő ebbe oldalok, ahol az már viszont mutatja. Ami miatt megfogott a hely, az a nagyon szívélyes, őszinte vendégvárás, valamint az üveges sörök, minőségi borok, rövid italok választéka, csapon friss, soproni, szüretlen láger, olyan is belga meccsör, ami szintén nagyon finom, valamint a naplement, a 25 fokban a jéghideg sör mellett egészen más dimenzió, és hogyha arra jártok, tessék megnézni a pizzákat is, sőt nem csak megnézni, hanem megkóstolni. Fantasztikus fotók vannak itt a naplementéről közben oldalra is fölkerülve, és persze az én kedvenc söröm, az Edelweiss Erdinger megoldása is található itt. Berakással, kisi apró lépcsősködéssel, mármihez hozzáférhetősége, óriási teremmel és nagy-nagy tisztasággal, már-már ilyen csárda feeling, de ne felejtsétek el, ez egy pizzér és pap, sok-sok finom sörrel, zöld háza neve, Szigetújpalon található, és fogyasztatok ma is természetesen, hát vagy másod, felelősséggel.

Na kérdés éppen napi horoszkóp 2026. július 16-án Everybody in Forgiven azt mondja, hogy a hét korábbi lendülete csütörtökön sem hagy cserben, napközben határozottan és gyorsan haladsz, estére viszont a tested is jelzi, hogy elég volt a pörgésből. Vacsorázz majd egy finomat, bikák, kérem szépen, ahogy sorra kipipálod a feladataidat, érezhetően felszabadulsz és visszatér a biztonság érzeted, egy rendezvú vagy baráti beszélgetés, feladataidat, érezhetően felszabadulsz és visszatér

bíz a megérzéseid, mert ne csak azt nézd, mi volna észszerű vagy hasznos, próbáld ki ezt a egy-egy új hobbit, mint hogy nem a gyűrűkorából, szervez találkozót, hogy enged, hogy valaki közelebb kerüljön hozzád. Mérlegek! A szácsasági pesgés azonban estére kifáraszthat, bizony különösen könnyen teremtesz kapcsolatot azért. Kapcsolod ki a telefont, olvasd, nézd meg egy filmet, tölts időt, önmagaddal élek. A mérlegeknek skorpiog. Mások látják a teljesítményedet ma, és hajlandók követni az irányodat, estére előtérbe kerül a józan probléma megoldás. Tehát ne így áll, vagy nem tudom, nyilasok. Írd le az érveket és ellenérveket ma, és figyeld meg, melyik választás mellett érzel valódi megkönnyebbülés, és mikor elmész pisilni, nem? Hadd ne soroljam le. Feled a véleményük az embereknek fontos lehet, de az életed irányát neked kell kijelölni. Bakvin Boriszka, ez alap kifejezetten kedvez a természetednek. Rendes szerezett, hatékony és kiszámítható tempóba haladtak előbb el magad. A részletekre fordított figyelem most nem akadékoskodás, hanem valódi előny. Lehet, hogy a mai eredmények még nem látványosak, de minden apró lépés egy hosszú távú célt szolgál. Ne becsüld azt, amit csendben és következetesen felépítesz, ami szabad. Vízöntött. Kreatív ötlet, új hobbi vagy spontán baráti program ma visszahozhatja a lelkesedésedet. A kikapcsolódás nem elvesztegetett idő, hanem olyan feltöltődés, amelyből később úgy gondoltok és még jobb döntések születhetnek bizony. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja. Csütörtökön különösen fontos, hogy meghúzd a határt a feladatok és a magánéleted között. Estére fordulj azok felé, akik valóban számítanak. A kapcsolódás most többet gyógyít, mint hinnéd, akár kézzel hinnéd. Úgyis csak a jók fognak teljesülni, többivel nem érdemes foglalkozni. Meg persze gondolom hallgatni minket is érdemes. Egy jó kis diszkóverzió érkezik, a Weekend to Dance-re visszaérkezik Fancy és a Go Cha-Cha című felvétel. Csak itt a Super DJ Rádióban.

Dolce, kis azt mondnak, és sikeri csokolom. Köszönjük, hogy te is jelen létsz. Aláírás után vagy már, és ő is puszíja a Melcsit. Dobom ide hátam mögé. Viszont hasonlókat mutogat ő is. Pontos idő 11 óra, 11, azaz mindegy. Viber számunk 0-70-45-95-995, és ne felejtsétek el, Marian Boriszkás rendezvény hívós, és 0-32-19-48-07, Rupi Sáll!

kicsit köthető a horoszkóphoz természetesen. Milyen állatot válasszunk a hír szerint a csillagjegyünkhöz? Hát nyilván ezeket annyira kell komolyan venni, mint amennyire a csillagjegy horoszkópot, de nézzük akkor példákat, mit is írnak. Kos, ha kos vagy, akkor válasz gekkód. Bizony a gekkó tökéletes választás lehet számadra, hiszen tartása, izgalmas, elfoglaltság és egy kis egzotikum csempész az a minden napodba. Egy gekkó mellett nem unalmas az élet. Ha bika vagy, válasz macskád, bizony. Úgyis egy bujós macska tökéletes társ lehet számára, hiszen hasonlóan szeretsz a kényelmet, a nyugalmat és az eredetet és pillanatokat, és bizony a bika és a macska kapcsolata lassan alakul ki, de annál erősebb lehet. Hát nem tudom, mögöttem levő macska, aki alszik. Ővel a bármilyen jegybe levőnek szerintem nem túl sok problémája alakul. Na, ha ikrek vagy, válasz papagáj. Papagáj remekül passzol az ikrekhez, hiszen intelligens játékos és sok-sok figyelmet igényel. Egy papagáj mellett biztosan nem tennek csendesen a napot, pláne ugye, mint a hír szerint, ugye nagyon sok káromkodást tudnak megtanulni, és akkor szét kell őket ültetni. Mert azt mondja, Gyurika, Ringo, az baj. Rákok, a rák vagy, akkor válasz kutyát. Egy hűséges kutya tökéletes társ lehet neki, hiszen mély kapcsolatot alakítja a gazdájával, és mindig örömmel fogadja, együtt igazi családot tudnak alkotni. Hát oroszlány vagy mindenképpen macskát válasszál, szintén karakteres macska jól illik az oroszlánhoz, ő is önálló, különleges, van saját akarata, kapcsolatot tele lehet játékossággal, szeretettel, kölcsönös tisztelettel. Ha szűz, akkor válaszál, nem fogod elhinni hörcsögöt. Egy hörcsög jól illik hozzá a szűzhöz, hiszen gondos odafigyelés és precíz törődés kigényel, egy kis állat kell neki, amely mellett mindig van mit megfigyelni és tanulni. A mérlegeknek szintén kutya a ajánlatos. A kutya hűséges ragaszkodása tökéletesen illik a mérleg igényéhez és közelségéhez, valamint a kapcsolódáshoz. Egy kutya segít még több örömöt, egyensúlyt vinni a mérlegek mindennapjaiba. A skorpió vagy, gondolkodj el, a kígyón. Egy kígyó jól illik hozzá, hiszen lenyűgöző, elegáns és különböző állat, ami különlegesen nem mindenkinek való, ugye? Egy kígyó mellett mindig van valami rejtélyes, felfedezni való, igazos sziszeg. Ha nyilas, akkor szintén a kutyát ajánlják. Egy aktív kutya tökéletes társa lehet, hiszen szívesen kíséri el hosszú sétákra, kirándulásokra, szabadtéri programokra. Kapcsolatuk tele van lehet energiával és vidámsággal, és nem gondoltam volna, de a baknak teknős békát ajánlanak. Ha mi van a macskával, ne rög? A bak türelmes, kitartó és felelősség teljes, ezért jól illik ott egy hosszú távú elköteleződést igénylő házi állat. Azt hittem a macska nyávogott. Na mindegy, egy teknős, nyugodt természetével és lassabb életritmusával harmonikus társa lehet. A bak értékelő, hogy gondos odafigyeléssel hosszú éveken át ápolhatja a különleges kapcsolatot. A teknős a nyugalmat és a stabilitást hozza az otthonába. Hát nem tudom, mert igazából szerintem arra gondoltak, hogy nem nagyon futok utána, ha menekül. Na mondjuk arra tényleg jó a teknős béka. De ha vízöntő vagy, válasszál, nem fogod elhinni lovat. Azt nagyon jó dolog, pláne az átlakásba ajánlom. Egy ló ugyanis jól illik a vízöntőhöz, szabad szellemű, intelligens, erős kapcsolatot lehet vele kialakítani. Egy ló mellett mindig van lehetőség új felményekre és felfedezésre. Még elképzeltem egyébként a fürdőszobába. Ha halak vagy, akkor viszont válasz nyulat, pláne hogyha nem rollerrel közlekedsz, ugye, mert hogy a halak, hát érzékenyek, álmodozók. Egy nyúl tökéletes társ lehet számukra, hiszen békés, szeretetteljes és finom természetű állat. Szeretném a hangsúlyt föltenni a mondatban a finomra. A halak örömmel gondoskodik róla, a nyúl pedig megkint nyugodt jelenlétébe teszi szebből mindennapokat, nem beszélve arról, hogy egyéb felhasználásra is ugye tökéletes, de ezt már csak én mondom, úgyhogy ezekből lehet válogatni, kedves hallgatók.

szól a Viberszámunk 0-7-45-95-95-95 és buliszkás, bulihívós 0-32-19-48-07, ez hangban elérhető. Itt pedig a Calvin Harris, nyomja nektek, és a Savianna jön a felvétel, a Release the Pressure.

És hát valaki nem tud elni a szüléssel, vagy a rondán mondom, de nem tudom másképp megfogalmazni, hiszen 16. gyerekét szülte meg az a nő, aki bizony hát 9 fiúval és 7 lányjal büszkélkedett, és mind-mind saját bizony. Hát szokták mondani, szaporák, mint macskák tavasszal, de nyilván ez nem így van. Egy moszkvai nő életet adott ugyanis 16. gyermekének, a család legújabb tagja július elején született egy egészséges kisfiú, akivel együtt már 9 fiú és 7 lány nevelkedik a családban. A moszkvai egészségügyi hatóság tájékoztatása szerint az édesanyja ismét ugyanabban a szülészeti intézményben hozta a világra a gyermekét, ahol korábbi szüléseinél is persze ellettek. A kórház közleménye szerint a család hosszú évek óta ugyanannak az orvosi csapatnak szavaz bizalmat. Az újszülött egyébként egészséges, tényleg 4200 grammal és 56 cm-es testhozzal született, szép nagy baba. Az orvosok szerint a baba és az édesanyja is jó állapotban van. A szülészeti intézmény közleményével megköszönt a család bizalmat, és jó egészséget kívánt a szülőknek és gyermekeiknek. Hát aztán van belőlük bőven. Arra vagyok kíváncsi, a neveket hogyan tudják megegyezni, nem? De lehet, hogy ők is úgy kezdték, hogy hétvezér, hét törzs, aztán ugye a törpék, és akkor így tovább egészen Smégolig. Úgyhogy hát a végetől tényleg jó egészséget kívánok. Lehet, hogy ez sem baj, csak nekem kicsit...

kérde szépen, a Walter, én napot ünnepem, nekem is szomorkás, mert egy kedves barátom sajnos már nincsen velünk, egy Walter, aki egy motorbalesetre vesztett életét, de természetesen ráemlékezvén, és persze amellett minden kellemes és aranyos Walter nevű embernek vidámságosat, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. A Walter egyébként német eredetű jelentése uralkodó sereg. Érdekes másodlagos névnapjaink is vannak, ilyen például a Carmela, Carmelina, Kont, Marlene, Ria, Barót, Euszták, Faustus, Carmen, Athéné, Rajnad névnap is, és persze holnap is lesznek névnapok, Endre és Elek ünneplő nevük napját, mindenféleképpen nekik is boldog névnapot, és természetesen akinek a szülcsinapsit mondanom kell ma, annak nagyon boldog szülnapot kívánok magam is kollégáim nevében.

szépen, 1404 éve az iszlám időszámítás kezdetét számítjuk, ugye emikor a fáma szerint Mohamed próféta 52 éves korában elhagyta eddig lakóhelyét, és életét innen kezdődött ugye az elismertsége. 57 éve napon indult el az Apollo 11 űrhajó a Cap Kennedy-től a Holdra. 684 éve trónra lépett első nagy Lajos magyar király, aki egyébként Lengyelország királya volt, császárnak is nevezhetnénk egyébként, én nekem ő a kedvenc magyar király, zseniális hódító volt, nagyon keveset beszélnek róla, én nagyon szívesen fogok majd beszélni róla természetesen. Egyébként ugyanebben az évben halt meg első Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyar ágának megalapítója, akit egyébként háromszor koronáztak meg a fáma szerint. 540 éve született Andrea de Sarto, itáliai reneszánsz főstő. 236 éve alapították meg Washingtont, az Egyesült Államok Szövetségi Fővárosát. 154 éve született Ronald Amundsen, norvág sarkutató, a déli sarkfelfedezője. 130 éve született Kraigova Hadvan Lee, norvég diplomata, az ENSZ első főtitkára. 119 éve született Barbara Stanwyck, Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki mindösszesen 80 filmben volt főszereplő, nem kis eredmény, és 115 éve született Ginger Rogers, amerikai színésznő, szintén kedvencem, ő volt Fred Astaire legendás táncpartnere, érdemes megnézni, és nem is volt ronda nő.

sí, que ya ni el que mundo nada más el mundo, y es que el futbolista la cosa toca poco, y ahora otro ya está en la estela, ¿viste? Son cosas que dijo, son que tu rato, y ahora no, este titular, todo lo que yo toco barato, pero te está el mes de testar, o juego, no, no, pues ya me han hecho, lesznek majd élő adások, többek között jelentőlesen sem akkor is fogok majd jelentkezni. Lehet, hogy majd a kívánság műsorban is, de mindenképpen nagyobb tisztel várhatok majd. Illetve természetesen minden időben szívesen veszük, hogyha hallgatjátok a Super DJ Rádiót.

hangüzeneket olvasok még itt közben gyorsan. De rossz éve nem nagy hírgyeként szarvasi, Rumi Gyuri ezt a sok-sok gyereket, azt mondja, anyai ágon nagyanak 16-an voltak, tesók, apám hamar született, mint három nagynénye, mama volt a legidősebb, apai részül 12 gyerek. Hát nem volt tévé, igen. Nálunk is egyébként a nagyszüleim 8-an voltak testvérek, nagyanyámék pedig azt hiszem 9-en, nagyapámék voltak, úgyhogy 8-an. Nagyon igaz. Zsolszavúrnak is kellemes, szép napot kívánok, köszönjük, hogy teljesen önök vagy, hiszen lassan el.

Itt az Árodalban pedig egy Innával süsserátok a napod a Sunnyside. Holnap reggel 10-kor ismét jelentkezem, addig is jó szuper DJ rádió hallgatózás, jó étvágyat és persze szép csütörtököt mindenkinek. Sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szombati.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. You're listening to Super DJ Radio. 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Slager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Hát szép estét, szuper DJ Radio, szép estét, szuperek! Elmúlt 8 óra, ami azt jelenti, hogy kezdődik a mai Selection Live. Már elég hosszú ideje, nem voltam itt veletek, úgyhogy picit úgy gondoltam, hogy itt az ideje kicsit válogatni a kedvencekből, a szuperekből. 2 órán keresztül ében mixel nektek Greg, az én, és remélhetőleg minél többen velem tartotok majd. És ha velem tartotok, akkor írtok is nekem, hiszen tudjátok, van nekünk olyanunk, hogy Viberünk, aminek a száma nem más, mint 0670-4595-995, úgyhogy írjatok, izítom, és mindjárt kellemes szórakozást mindenkinek ezen a nyári estén. Jó zenehallgatást!

Az első beköszönőink meg is vannak. Szia, mi itt vagyunk. Üdv, Kincsós Kristóf. Hát örülök, hogy itt vagytok szokásosan. Üdv nektek is oda hartára. Meg aztán minden hartének hát hallgat még valaki minket. Ma esetleg ilyen, akkor írjatok.

Move to the Sun, Ultranati, egy jó kis nyári sláger a 2026-osokból. Vadi új zenék itt az első fél órában, aztán majd meglátjuk merre megyünk tovább, hiszen szoktak itt régek is lenni, ahogy szoktam mondani, vegyítjük a régeket az újakkal, hiszen a jó zene megfér egymás mellett, akár régi, akár új. Ez a Selection Live, és természetesen Viber számunk 7045 95995, lehet nekem írogatni egészen 10-ig.

Ez itt bizony a Super DJ Rádiós, benne a Selection Live 8-tól 10-ig élőben, és az éjszakásoknak küldünk egy zenét, hiszen kérték, hogy valamit küldjek, úgyhogy kicsit visszamegyünk a múltba, picit magyaroskodunk. A következő menjen annak, aki, azoknak, akik akiknek dolgozni kell reggelig, vagy még dolgoznak, és azok is nyugodtan írhattak nekem. Tudjátok, a Viber 70459595. Szóval menjen a well hello, a puved meg nekem a várost.

Ez még mindig a Super DJ Rádió Isten nagy-nagy klasszikus, a Motorcycle. Most pedig egy kicsit megszakítjuk ezt a Selection Live-ot, hiszen tudjátok, nem egészen két hét múlva találkozunk, hiszen közönség találkozó Jakab szálláson az Aero Hotelbe. Mindent megtudtatok a következő spotból is. Reméljük, hogy minél többeteket találkozunk. Nyugodtan írjátok meg, hogy jöttök-e vagy nem jöttök. 0670 45 95 995. Azért még van egy bő egy óránk. Aztán ugye jön hozzátok majd Kőszegi Gabi, az igazi Eli Bagoly járat este 10-től, úgyhogy érdemes még maradni velünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Ez a Super DJ Radio Van Selection Live. Egészen 10-ig élőben, és 10-kor pedig jön hozzátok Kőszegi Gabi, az igazi éjjeli bagolyárat. Úgyhogy maradjatok velünk, és Ferenci Adam írt is a Viberre. Szia Greg, azt csapassuk. Jövő hétvégén Tali kérdezi. Hát ha jössz, akkor biztosan. Hiszen én ott leszek. 7. közönség találkozó itt a Super DJ Radio-n, és élőben is közvetítjük, úgyhogy ha aki nem tud jönni, az hallgasson minket. Nagy bull lesz. Viber számunk 7045-95-995. Most is lehet nekünk írni, és persze akkor is. És Isa István is írt nekem. Azt mondja, végre elindult a Viber. Hát gyanús is volt, itt valami rendszerhiba lehetett, mert nem jöttek meg az üzenetek, aztán most már szépen lassan jönnek. István, örülök, hogy itt vagy. De akkor csapassuk, ahogy Ádám írta. Húzzunk bele itt a végére.

És is Isten is írja nekem, hogy csodásat kívánunk neked. Hiába is írtam, nem ment át az üzi, de lényeg, hogy hallottunk és hallunk is, és jó muzsikák. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok.

és Rising Erős is írt nekem. Szia DJ, akkor remélem belehúzol, ezt várják a szomszédok is. Üdv Ermisi, hát üdv neked is, és akkor hagyják a szomszédok. Tiesto Jazz V, itt a Super DJ Radio-ban, a Selection Live-ban.

Kisha István közben írja, hogy ez már nagyon hiányzott neki, és Toldi Miklós is írja, hogy hello, kedves DJ, ez már ott van a szeren. Hát köszönöm szépen mindenkinek.

Ez itt a Super DJ Radio, és benne Session Live. 5 perc múlva 10 óra, ami azt jelenti, hogy jön hozzátok az éjjeli bagoly. Úgyhogy maradjatok velünk. Közben kapta egy fényképet, egy marad nagy hangfalról, és arról szól a zene. Hát így biztos, hogy hallják a szomszédok. Miklós írja nekem, hogy kristálytiszta muzsikák, imádom. Személy szerint köszönöm szépen. Hát én köszönöm, hogy itt voltál és hallgattál minket, és maradj még velünk, hiszen ahogy mondtam, Kőszegi Gabi mindjárt jön hozzátok. Kincső és Kristóf is elköszönt. Köszönjük szépen, további szép estét mindenkinek. Hát örülök, hogy itt voltatok velem. És is a István is, köszi szépen. Szóval azt jelenti, hogy lassan véget ér a mai Selection Live, az utolsó mai zenék Robert Miles és a Fable, egy igazi klasszikus. Mondtam, hogy az új és a régi zenék is megférnek egymás mellett a műsorban. Szóval köszönöm mindenkinek a figyelmet. Az elmúlt két órában Gregaszt hallottátok, ez volt a mai Selection Live. Maradjatok velünk, maradjatok Kőszegi Gabival is. Mindenkinek további szép estét, sziasztok!

0: meghallgatóknak szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: From the silence.

0: Rio, Jamaican rum.
1: Hát akkor Hollywood mindenkinek, kicsak a hölgyeknek, puszi a lányoknak, na meg egy hatalmas pacsantás az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Július 16, csütörtök, majdnem kispéntek. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint nyom magam Kőszegi Gabi. Gregász kollégának köszönjük a nagyszerű slágereket. Szuper zenéket hozott, mint mindig. Köszi Gregászunk.

vagy Viber számunk is 3670-45-95-995. Basszus, két hét alatt nem felejtettem el. Ha van kedvetek, akkor írjatok. És ahogy elnézem a Vibert, már jött is pár üzenet, hamarosan olvasom őket. Ami pedig a zenei kínálatot illeti ma este, lesz itt minden, kérem szépen, hogy szokták mondani, egy pálcás, kettő meg három, aki a hármat ellövi, az a király. Viccet félretéve, egy kis klasszik, aztán az óra második felében majd egy kis trance klasszik, az eleje pedig még ilyen lazulós lesz.

sokkal szerintem kezdem is olvasni a Viber üzit. Főcsaposunk Gencsike, hú, írtekem bőven. Megpróbálom mindjárt beolvasni. Megnézem, hogy két hét után tudok-e még olvasni.

Na hát akkor az üzi szól, hallihó, hát szia kedves Antália főbagó Júre! Szia kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai bagyok! Egysége bagor már jelen, igaz, kicsi húgási elvonási tünetekkel, de a drága debreceni cserediák haverod Bazsi addig is jól bazsevált nekünk! Remélem kipihented magad! Akkor induljon a Banzai vagy az éjszakai Bagó Express! Encsik első között elfoglalta a helyét. Kellemes zenei utazást kívánok mindenkinek, és fogyasszatok rendesen. Szuper estét kívánok magunknak, és teket pedig jó adást, Kőszegi Gabi. Húszcsik a Encsike. Mert sikerült. Szia Encsi, örülök, hogy itt vagy. Nekem is elvonási tünetem volt.

Andrea, a második Viberünk, Reisinger Misi, ő volt a második, Hájkapi Histen hozott. Szia Misikém, örülök, hogy itt vagy. És én is azt mondom, Isten hozott az éjjeli baglyok között.

csodálatos éjjeli pagyok, ez már egy másik nagy kedvencem, The Rock Project, Tina Arena, és ez a Never.

Tencsi azt írja, valami nem változik, Gabi, vagy valaki. Ez így van, kedves Encsi. Két hét után még rosszabb vagyok, mint valaha. Viszont ami örök, az a szuper. Na meg azok a bizonyos emlékek idézése.

Debrecen egy újabb éjjeli pagoly. A debreceni cserediák, ahogy Encsi mondja, Pazsi, aki előttem Pazse vált egy kicsit. És megmondom őszintén, hogy igen, jól csinálta. Hiába azt mondják a mester meg a tanítványa. Pazsi azt írja, szia tese, jó a kezdés, sziasztok, szuper DJ fülelők. Füleljünk, mint a

kedves bagyok, Rock Project után ismét egy újabb kedvenc, az Endless Summer. Hamarosan viszont ez a nyár véget ér. Bő egy kerek hónap. Aztán elkezdődik az iskola. Back to the real life, ahogy az angol mondaná. Addig viszont aki teheti, irány partizni, irány a Balaton.

éberen köszönteni barátom a Toldi Mikit, aki annyit ír, szevasz, kedves DJ Gabez barátom, már vártalak. Miki azt írott, aki annyit ír, szevasz, kedves DJ Gabez barátom.

Bergaitír, szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Lendő Szentgyörgyből. Az is a család nagyon örül, hogy ilyen gyorsan visszatértél. És úgy beindult újra a Pagoly Express. Kedves Istikém, köszönöm, hogy itt vagytok.

nevében, pedig üdvözölném Gregász kollégát is, aki egy kicsit itt maradt még fülelni. Gregász azt írja, háj, nagyon elkaptad az első két zenét, minőség! Üdv a szupereknek! Kedves Gregászom, köszönöm a kedves szavakat! Azért te is oda pörköltél rendesen!

hülye Fiber üzenet. Köszönteném Juhász Isti barátomat és a Platánpéket, akiknél néha télen is piros hó esik. Ezt írta valamikor a Szilvinek. A piros biciklinek a kizárólagos importőre. Forgalmazza meg a Macskási Szilvi oroszlányból. Isti barátom azt írja, szia barátom, sziasztok baglyok, már hiányzott a bagolyjárat, robogjunk ezerrel. Köszöntelek Istikém. A melóba akkor kitartást, otthon akkor meg a kanapén menjen a sziszten is.

Egy újabb Viber üzenet, köszönteném drága Frittyunkat is. Vonal a Pocsolyáról, túl a tengeren túlról. Frittyó csak annyit ír, welcome back, sir. Thank you, sir. It's my pleasure.

köszönteném drága Jobbingot is. Üdv Gabi, jó újra hallani a mókolásaid. Üdv a baglyoknak is. Csatlakoztam a járatra, akkor csapassuk. Kedves Csopikám, örülök, hogy itt vagy. És ami a csapadást illeti, második órában is lesz majd még.

Köszönteném Norbit is. Szia Bagolyba, remélem kipihente magát a DJ úr. Szia Norbikám, igen, sikerült. Örülök, hogy újra itt vagy.

50 ügye Büsti Hencsikétől. Ercsi azt írja, nagyon hiányoztálám, Gabi, sokat emlegettünk. Sőt, Simon adásába a Drága Macskás és Szilvi zenét is küldött neked. Remélem sikerült kipihenni és kikapcsolódni. Üdv újra a fedélzeten, Puscsika Encsike! Kedves Encsi, köszönöm ezeket a kedves szavakat! Nem szokta a Skóta nagy meleget, megmondom az igazat. 38-39 fok konstant. Ehhez képest felüldülés volt visszajönni a 15 fokba.

Ez pedig már egy másik kedvencem, Tiesto nagymester és Junkie, az Obsession, igazi kis chill. Szerintem rendesen hozza azt az igazi ibizai hangulatot. Tudjátok, az amikor ott a homokba a tengerpart mellett egy jó koktéllal a kézben vagy egy üveg sörrel, az ember lazul, élvezi ezeket a lágy dallamokat.

közben Isti azt írja, hát most meló van, úgyhogy sziszenés helyett szusszanás lesz. Hát kérem szépen, ilyen a pékek élete. Valahogy meg kell süljenek azok a cipocskák.

Tóth Demiki pedig azt írja, egy kis welcome drink a DJ-nek, kedves Encsi, ha kérhetlek. Vikikém, köszönöm szépen. Neked is menjen akkor két belga. Akkor együtt elkortyolgatjuk.

Miki azt így, Gregász kollega is isteni volt. Remek zenék, barátom, te jó ég, mi lesz itt még ma? Mikik, én megmondom neked őszintén, mivel készültem. Hamarosan elkezdjük a klasszik transzvonalat is. Azok az igazi klasszikusok, 90-es évektől egészen a 2000-es évekig. Lesznek itt igazi finomságok, megígérem.

egy ilyen fighter üzenet. Köszönteném Putyer Lajosunkat is. Kellemes szép estét, jó visszatérést a szuper megállóba. Hadd szóljon! Szia, kedves Lajos, örülök, hogy itt vagy. És üdv a széjjeli baglyok között.

Közben Pazsi is írt nekem Debrecenből. Azt így a pörök rendesen, és még én pakolok. Kaptam is egy képet. Hát kedves Pazsikám, igen nagy munkával vagy, úgy látom. Ehhez jól jönnek ezek a laza dallamok. Ezen éven minden könnyebben megy, ahogy szokták mondani.

egy újabb Viber üzenet. Köszönteli Mócsát is. Itt van velünk Hörbi. Hello, hello, Ócsa, Fülel, szép estét mindenkinek. Szia, drága Hörbi, Isten hozott az éjjeli vagyok között.

És itt van főcsaposunk üzenete, Hencsi azt írta. Na, igenis értettem, már a pulton minden kitöltve, ahogy a Mr. DJ és te szeretitek, Egi. Látod, Bikikém, csak kérni kell. Hencsi olyan, mint a lámpás. Megszólítod. Aztán jön a folyékony gyönyör. Tele a pult. A vendég pedig elégedett.

legújabb üzenet, ami drága Encsikénktől. Ja, és Gabi, szerintem kezet fogadsz a drága DJ Simonnal. És együtt költözhettek az északi sarkra. Pedig nyáron ez a jó, a meleg, a napsütés, a vízpart, a haverok, a buli meg a fanta. Hát igen, drága Encsi, aki hozzá van szokva, azért, hogy 20 év után tudod, fura.

Kedves patyok, 2004-et írunk. Persze a mi virtuális színpadunkon. Genesis és a Global Interference. Kérem szépen, Trance Klasszika javából.

valamelyik barátom Juhász is Gyangyit kérdezt tőlem. A hárem meg volt törökbe, barátom. A kedves Istikém, ami azt illeti, volt ott minden szemszájnak ingere. Kerek popsik meg a cicik.

csukott szemmel jártam, mert az asszony ott volt mellettem. Isti, szia, szia, uram! Valelaudo -10 fok érdekel.

Miki barátom pedig azt kérdezi, Törökországban milyen zenéket ismertettél, ha megkérdezhetem? Hát hogyan retek benne, barátom? Olyan summer-csi a zenék mentek. Igazi summer vibe. Calvin Harris meg a hasonlók. A törökök nem is élvezték, de az oroszok igen. Hely tele volt orosszal meg lengyellel. Pár pohárka után már mindenkinek mindegy volt egyébként. Nagyon ezt vettem észre. Hál' Istennek szépen csápoltak. Kezek ott voltak a magasba, ott ahol lenni kell. Meg volt egy kis ugribugri is. Úgyhogy meg volt a sikerélmény.

kedvenc üzenete a Viberről. Az oroszokkal kapcsolatban. Nem is azt írja, az oroszok mindig is uralták Törökországot. Én először 97-ben jártam ott. És akkor is csak Paruszkit lehetett hallani úton. A Paruszkikat. Útfélel. Pazsalszla, daszvidánya. Ja, és a harrasó. Kedves Encsi, ami azt illeti, kaptam én is intenzív orosz nyelvleckét. Megmondom őszintén, tele volt a tökön velük. És a kettő közül lehetne választani, mármint a brit és az orosz között, akkor inkább a briteket hallanám. Milyen fura, hogy ezt mondom amúgy. De tényleg kurva idegesítőek amúgy. Viselkedési zavar. All aboard! Welcome to Russia!

Tudod, Miki barátom is írja, mekkora zene. Valamit küldöttek egy képet egy jó puffa FS-ről. Kedves Mikikén, volt benne részem. Hát egy 2-3 tálcával szerintem, hogy legurult a 2 hét alatt.

közben itt van egy üzenete, aki arról ír nekem, hogy a török-magyar barátság mekkora. Hát én ezt valahogy nem tapasztaltam, drága Encsi. Főleg ott a török piacon, amikor ugye elkezdtünk alkudozni. Megkérdezték, honnan vagy? El sem mertem mondani, hogy Hungaristániából. Azt mondtam, Skotlandia. Aztán meghallották, hogy magyarul beszélek a családdal. Aztán mondták, magyar, magyar. Hol a anyátokat. Persze a hülye szöveg, olcó, olcó, nem drága. Megemlük a török azt mondja, basd meg. Persze a behu.

pedig azt írja, ha vonat robog. És Miki is egyetért velem. Örökökkel kapcsolatba. Fura egy nemzedék, az biztos. És megmondom az igazat, egy életre elég.

Kedves magyok, az utolsó 13 percre egy kicsit megnyomjuk. Átmegyünk az igazi kemény bitak dallamokba. Közben itt elnézem a Vibert, jött pár üzenet is. Csörgő Zsolzs Ocánk is megérkezett. Egy igaz éjjeli vagoly. Éjfél előtt 13 perccel. Aki csak annyit ír, hogy hú, Gabi. Hát így a kedves Zsoca. A végére azért sikerült, ugye?

a juhászisti üzenete. Akkor annyit ír nekem, megjöttek a törökök. Meg azt is írta, nem tudom merre robogunk néha ebben a járattal, de úgy elmegy a neten, mint 20 évvel ezelőtt.

Itt az idő, fuss el véle. TV-ben szíj elmegy fogatmosni. Mindenkinek köszönöm az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jobbagam. A Kőszegi Gabit hallottátok vokolni ismét. Hol máshol, mint itt a Szuperen. Köszönöm még egyszer mindenkinek a rengeteg üzenetet.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint